0: Mert akkor kipottyasz.
1: So search that truth as Shiva consciousness.
0: Keresd ezt az igazságot, mint Shiva tudatot.
1: So he manifests his light as Shiva.
0: Fényén keresztül testesül meg, mint Shiva.
1: And so the Krishna opens his universe in front of the Arjuna.
0: Krishna megnyitja a világegyetemét Arjuna előtt.
1: And he saw.
0: És megmutatja.
1: Everything.
0: Mindent megmutat.
1: Even the devils.
0: Még az ördögöket is.
1: Everything.
0: Mindent.
1: Arjuna lost his nerves.
0: Arjuna elvesztette.
1: And said, quickly, Krishna, please come to your beautiful human form.
0: A nyugalmát, és
1: I love that form.
0: Gyorsan, Krishna, tér vissza.
1: Arjuna tried to close his eyes.
0: Szeretem ezt a formát. Arjuna megpróbálja becsukni a szemét.
1: So you can close your eyes.
0: Becsukhatod a szemed.
1: But you can't close eyes in front of the God.
0: De Isten előtt hiába csukod be a szemed.
1: He can show himself to you without close eyes, without if even you are blind.
0: Még vakon is meg tudja neked mutatni magát.
1: Is dwelling in your inner space.
0: Belső teredben lakozik.
1: You can't run anywhere.
0: Nem tudsz elfutni előle.
1: There is no any corner in universe where you can go and hide and sit and breathe peacefully.
0: A világegyetemnek nincs olyan sarka, ahova elfuthatnál és nyugodtan lélegezhetnél.
1: And you said, oh my God.
0: És azt mondod, Úristen.
1: Oh my God.
0: Úristen.
1: And he said, yes, I am here.
0: És azt mondja, igen, itt vagyok.
1: No way.
0: Nincs lehetőség.
1: So, Krishna again, he closed his maya.
0: Krishna becsukta májáját.
1: Arjuna said, thank you.
0: Arjuna megköszönte.
1: Otherwise, Arjuna said,
0: másképp.
1: I will be entitled to go to the mental hospital.
0: Arjuna azt mondta, hogy kénytelen vagyok elmenni a gyógyintézetbe menni.
1: And there is also no treatment.
0: És ott sem kezelnek.
1: So don't try to know what you don't know.
0: Ne próbáld azt tudni, amit nem tudsz.
1: And try to remain what you are.
0: És próbálj az maradni, ami vagy.
1: So that time what Krishna saw was the Shiva. Shiva's power.
0: Amit Krishna megmutatott, az Shiva ereje volt.
1: When the Shiva begins to do the tandav nritya, then whole sky, not only the air, earth, but the whole sky was shaking.
0: Amikor Shiva elkezdi a tandav nrityát, nem csak a levegő, hanem az egész föld megrezeg.
1: So we don't want that Shiva makes tandav nritya.
0: És nem akarjuk azt, hogy Shiva tandav nrityát végezzem.
1: No.
0: No.
1: His tandav nritya is that then Mahapralaya.
0: Az ő tandav nrityája a Mahapralaya.
1: So we wish that he's coming nicely.
0: Szeretnénk, hogyha finoman jönne.
1: He may dance with his damru.
0: A damrujával táncolhat.
1: But not tandav nritya.
0: De nem tandav nritya.
1: So that Svayambhu, that Shiva is in you.
0: Svayambhu Shiva benned van.
1: You are the manifestation.
0: Te vagy a megtestesülés.
1: All creatures are manifestation.
0: És minden teremtmény.
1: That Atma inside.
0: Az az Atma benne van.
1: That light of the Supreme.
0: A legfelsőbb fénye benne van.
1: And when this Mahapralaya comes.
0: És ha eljön a Mahapralaya.
1: Then again becomes one. The spiritual bhakta souls and saints comes to Parabrahma, Shiva.
0: Akkor minden egy lesz, a spirituális bakták, szentek, keresők felemelkednek Shivához.
1: And rest will sink down like one layer, dark layer.
0: És a többiek lesüllyednek egy sötét rétegbe.
1: And that will be again used for next.
0: Amit újra hasznosítanak.
1: Krishna.
0: A következő teremtéshez.
1: So after Mahapralaya,
0: a Mahapralaya után,
1: again for Srishti Rachana, for the manifestation of the universe,
0: Srishti Rachana érdekében,
1: all objects in universe,
0: világegyetem megtestesülés érdekében, minden,
1: even the Surya, this Surya what we see will be finished.
0: Test, még a nap Surya is megszűnik.
1: That not anymore. It will split, nem, explode. Nem
0: lesz. Szétrobban, ketté törik.
1: And in heat of that,
0: és ebben a hőben
1: will become Mahapralaya.
0: Lesz a Mahapralaya.
1: So, in this one book, one Indian from Jaipur who wrote a small booklet.
0: Van egy jaipuri indiai, aki egy kis könyvecskét írt.
1: And he wrote me the letters.
0: És levelet írt hozzá.
1: So I printed these letters and translated in English.
0: Kinyomtattam, lefordítottam angolra.
1: So and I printed his own handwritings.
0: És kitettem a saját eredeti kézírását is.
1: And his picture.
0: És a képét.
1: Where he said,
0: amikor azt mondja,
1: to come to the Brahmaloka,
0: ahhoz, hogy a Brahmalokába
1: is, a door is through this sun.
0: A napon keresztül van a kapu.
1: And on door there is sitting Mahaprabhuji.
0: És a kapuban Mahaprabhuji ül.
1: If he let you go in or not.
0: Ő dönti el, hogy beengede vagy nem.
1: And you know, he writes in that little booklet,
0: és ebben a kis könyvben azt írja,
1: that Krishna is called Natkhata.
0: Hogy Krishnának Natkhata a neve.
1: Natkhata means a very vivid child.
0: A Natkhata azt jelenti, hogy élénk kisgyermek.
1: And he used to meditate on Krishna.
0: Ő Krishnára szokott meditálni.
1: But always Krishna is moving and changing place and dancing and this and that. He said, I can't concentrate, Mahaprabhuji.
0: De Krishna ide-oda elmozgott, és Mahaprabhujinak mondta, hogy nem tud rá koncentrálni.
1: So Mahaprabhuji came and said, Krishna, you stand here peacefully till he meditates, then you can go.
0: Mahaprabhuji azt mondta, Krishna, itt állsz békében, amíg rád meditál, aztán mehetsz.
1: And Krishna did.
0: És Krishna betartotta.
1: Did you read this book?
0: Olvastátok ezt a könyvet? Yes.
1: And who did not read should read.
0: Aki nem olvasta, olvassa.
1: So Mahaprabhuji is on that door of the Brahman.
0: Mahaprabhuji Brahman kapujában ül.
1: And Surya, Tej, Shiva, Swayam, that Swayambhu is Devapuriji.
0: És Swayambhu Devapuriji.
1: So that manifestation or Swayambhu who is appearing is again everyone is a Swayambhu.
0: Ez a Swayambhu, a megtestesülés mindenki.
1: But don't go outside and I'm Swayambhu.
0: De ne menj így ki ezt hirdetve.
1: And you go in the market in Croatia, I know, Zagreb, and there's be a very beautiful coffee house people are meeting and said, I am Swayambhu.
0: Nem menj el a zágrábi kávéházba a piacra, hogy Swayambhu vagyok.
1: And everybody says, I am Swayambhu.
0: És mindenki azt mondja, hogy
1: Swayambhu vagyok. All creation begins to say, I am Swayambhu.
0: Minden horvát azt mondja, hogy Swayambhu vagyok.
1: They will say, oh God.
0: És a többiek azt mondják, hogy Úristen.
1: So Swayambhu doesn't say that I am Swayambhu.
0: Swayambhu nem mondja, hogy Swayambhu vagyok.
1: And when you will realize in your consciousness that you are Swayambhu,
0: és amikor a tudatodban felfedezed, hogy Swayambhu vagy,
1: then you are Swayambhu, you don't need to introduce yourself.
0: Akkor tudod, hogy az vagy, akkor nem kell bemutatkozni.
1: For example, how?
0: Például hogyan?
1: Morning sun is rising.
0: Reggel felkel a nap.
1: Does he knock on every door, said, I am sun, already awake, arise, open your eyes.
0: A nap bekopog-e minden ajtón, hogy én vagyok a nap, felkeltem.
1: Sun doesn't give his introduction.
0: Nyisd ki a szemed. A napnak nem kell bemutatkozni.
1: And we are not the sun.
0: Mi nem vagyunk a nap.
1: We are only the mastic.
0: Mi csak egy gyufaszál vagyunk.
1: And when the bright sun is shining.
0: És amikor a fényes nap süt.
1: And we put the mastic and tell to sun, look, I'm light also.
0: És felemeled a gyufaszáladat, nézd, én is fény vagyok.
1: You can't compare this mastic's flame to the sun, my dear.
0: Gyufalángot, kedvesem, nem lehet a naphoz hasonlítani.
1: So don't dream and don't play.
0: Úgyhogy ne álmodozzál és ne játszadozzál.
1: Don't celebrate the day too early.
0: És nyugtával dicsérd a napot.
1: But try to be that flame, the light.
0: És próbálj meg láng lenni a fény.
1: So which can lead you through the darkness.
0: Ami átvezet a sötétségem.
1: That light of the wisdom.
0: A bölcsesség fénye.
1: From Guru Vakya.
0: A Guru Vakya által.
1: Don't go against this Guru Vakya.
0: És ne menj szembe a Guru Vakyával.
1: Otherwise you don't know when you will fall into the darkness.
0: Máskülönben nem tudhatod, mikor esel a
1: In Mahapralaya.
0: Sötétségbe.
1: Then how many yugas and yugas?
0: A Mahapralayában yugák van.
1: And I don't know what kind of suffering is there.
0: És nem tudom, hogy milyen szenvedés lesz ott.
1: Again, that Svayambhu appears.
0: Megjelenik Svayambhu.
1: And he creates different systems.
0: Különböző rendszereket alkot.
1: And then Brahma, so Vishnu.
0: Ott van Brahma, Vishnu.
1: So the Vishnu have got a duty.
0: Vishnunak van kötelessége.
1: To take care of everyone.
0: Hogy mindenkire vigyázzon.
1: Maintained. Managing director.
0: A fenntartó, az ügyvezető igazgató.
1: So Krishna is a managing director.
0: Krishna az ügyvezető igazgató.
1: And Brahma is the production manager.
0: És Brahma pedig a gyártási vezető.
1: And Shiva is controller.
0: És a Shiva controller.
1: Observer.
0: A megfigyelő.
1: So it means Bhagavan Vishnu every yuga appears.
0: Bhagavan Vishnu minden yugában megjelenik.
1: But Shiva is still observing.
0: De Shiva még mindig figyel.
1: In the controlling in better way.
0: Uralja jó módon.
1: Is the saints.
0: Ők a szentek.
1: Nitya avatara.
0: A nitya avatara.
1: So in every yuga,
0: minden yugában,
1: there is nimitta avatara Vishnu.
0: Van nimitta avatara Vishnu.
1: And nitya avatara the saint.
0: Nitya avatara a szentek.
1: So how many nitya avatara sitting in front of me, my?
0: Előttem mennyi nitya avatara ül?
1: When I want to come through this door.
0: Ha ezen az ajtón be akarok jönni.
1: And I say, my God, so many nitya avatara.
0: Azt gondolom, hogy ennyi nitya avatara.
1: How will I pass through this crowd?
0: Hogy megyek át ezen a tömegem?
1: So simply I went other side and came in.
0: Egyszerűen kimentem és utána visszajöttem.
1: So if you are, then you have to show it.
0: Úgyhogy te, ha az vagy, akkor mutasd meg.
1: How?
0: Hogyan?
1: Through your behavior.
0: A viselkedésed révén.
1: Through your kind humbleness.
0: A jóságod, alázatosságod révén.
1: Your inner mercy.
0: Belső könyörületed révén.
1: Every heart is a mercy.
0: Minden szívben könyörület van.
1: And through your understanding.
0: És megértésed révén.
1: Every single word of education.
0: Minden egyes tanult szó.
1: Is our that kind of abilities to turn the negative into the positive.
0: Képesség tesz arra, hogy a negatívat pozitíva fordítsd.
1: Or we can turn everything into the negative.
0: Vagy mindent negatívba fordíts.
1: When you become and you come to the list of nitya avatara.
0: Hogyha felolvasod a nitya avatarák listáját.
1: It's not easy.
0: Az nem túl egyszerű.
1: Not changing dress.
0: Akkor nem lehet ruhákat váltogatni.
1: Not changing the faith.
0: Ott nem lehet hiteket váltogatni.
1: But changing inside.
0: Ott belülről változni kell.
1: Be there.
0: Ott kell lenni.
1: If someone needs you.
0: Hogyha valakinek szüksége van rád.
1: Like a tree.
0: Mint egy fa.
1: Which gives the shelter to how many creatures, millions of creatures.
0: Ami teremtmények millióinak ad hajlékot.
1: Big banyan tree.
0: Nagy banyan fa.
1: You know how many small to small creatures till the big birds and big elephants are sitting under and nourishing.
0: Kis teremtményektől a madarakig és a nagy elefántok is alatta vannak és táplálkoznak.
1: So that we have to become.
0: Ilyennek kell lennünk.
1: But when it is too much.
0: De ha túl sok.
1: Then again, Trinetra of Shiva.
0: Akkor Shiva Trinetrája.
1: Trinetra means third eye one.
0: A Trinetra a harmadik szemű.
1: Triambakam, that third eye one.
0: A harmadik szemű, három szemű.
1: That time he stands up and says, enough.
0: Ő feláll, azt mondja, elég.
1: He doesn't get angry quickly.
0: Nem lesz nagyon gyorsan mérges.
1: But he gets up and tandav nritya.
0: De hogyha fel kell, akkor elkezdi a tandavot.
1: Finished.
0: És akkor vége.
1: So don't let come this tandav nritya in your heart.
0: Úgyhogy ne hagyd, hogy ez a tandav nritya a te szívedben.
1: Don't let come the tandav nritya in your house.
0: A tandav nritya ne jusson be a házadba.
1: Means
0: ez azt jelenti,
1: don't create disharmony in the family.
0: Ne teremts diszharmóniát a családban.
1: You are only two, husband and wife.
0: Ketten vagytok csak, férj és feleség.
1: And every night you have tandav nritya.
0: És minden este megy a tandav nritya.
1: She throws the pillow.
0: A feleség párnát
1: hajigál. And you throw the socks.
0: Te zoknit hajigálsz.
1: And she throws the shoes.
0: Ő cipőt dob.
1: And you throw the iron.
0: Te vasat, vasalót.
1: ironing.
0: A vasalót.
1: You know, how many people have in the sleeping room tandav nritya? My God.
0: Hány embernek van a hálószobájában tandav nritya?
1: One kicks out and close the door.
0: Az egyik kilökje, a másikat rázárja az ajtót.
1: Or you are only few people.
0: Vagy kevesen vagytok.
1: 4, 5, 3. And you had tandav nritya in the house.
0: És a házadban megy ez a tandav nritya.
1: You are not that Shiva.
0: Akkor nem vagy Shiva.
1: So, now, our manifestation
0: a megtestesülésünk
1: is in this life.
0: Ebben az életben.
1: We create the srishti.
0: A srishtit teremtjük.
1: Jesi drashti, vesi srishti. How is your vision like that you see the world?
0: Amilyen a látásmódod, úgy látod a világot.
1: What you hear, what you smell, what you taste, what you touch, what you see.
0: Amit hallasz, szaglasz, ízlesz, megérintesz, látsz.
1: But this jivatma,
0: de ez a jivatma,
1: who is connected with atma,
0: amely az átmával van kapcsolatban,
1: finally will say, now is enough.
0: Végül azt mondja, elég.
1: Ask thyself,
0: kérdezd magad,
1: how much did you misuse your body?
0: Hogy a testedet hányszor használtad fel helytelenül?
1: Doesn't matter in which way.
0: Mindegy, hogy hogy éltél vele vissza.
1: How much did you care about your body?
0: Mennyit törődtél a testeddel?
1: Eating, drinking.
0: Evés, ivás.
1: Overeating.
0: Túlevés.
1: Alcohol.
0: Alkoholfogyasztás.
1: Drugs.
0: Drogok.
1: And many different things.
0: És egyebek.
1: Finally, jivatma said.
0: Végül a jivatma azt mondja.
1: For this body is better to have now mahapralaya.
0: Jobb ennek a testnek a mahapralaya.
1: And the tandav comes inside.
0: Tandava bejön.
1: Then many, many diseases come.
0: És ezzel jönnek be a betegségek.
1: And slowly, slowly body is sinking.
0: És lassan lesüllyed a test.
1: Jivatma will go out.
0: A jivatma kimegy belőle.
1: With the karma.
0: A karmákkal együtt.
1: And this body will sink into the earth.
0: És a test a földbe süllyed.
1: Or become ash.
0: Vagy hamu lesz.
1: And flow in the water.
0: És belefolyik a vízbe.
1: Nowhere.
0: Sehova.
1: What your relation remained?
0: Milyen kapcsolatod maradt?
1: To other relation.
0: A többiekhez.
1: For what you were angry.
0: Akire haragudtál, féltékeny voltál.
1: Etc.
0: És így tovább.
1: Pity.
0: Kár.
1: You wasted your beautiful yuga of creation.
0: Hogy elpocsékoltad a csodálatos teremtés jugáját.
1: Which yuga?
0: Milyen jugát?
1: Your lifespan is your yuga.
0: Az élettartalmad a te jugád.
1: Na, mahapralaya came.
0: Eljött a mahapralaya.
1: Everything separated.
0: És minden szétvált.
1: The jiva is searching shelter.
0: A jiva hajlékot keres.
1: To come again to this body.
0: Hogy újra testet öltsön.
1: But you can't decide where.
0: De nem dönthet róla, hogy melyikbe.
1: Because you ask this atma,
0: kérdezed az átmát,
1: atma doesn't give any answer.
0: Átma nem válaszol.
1: Why?
0: Miért?
1: That's it.
0: Ez van.
1: But jiva is trying.
0: De a jiva próbálkozik.
1: Karma will lead us.
0: És a karma vezet minket.
1: So, did you follow Guru Vakya?
0: Követted a Guru Vakya?
1: Did you follow the footstep of your master?
0: Követted a mester lépéseit?
1: Did you learn everything?
0: Mindent megtanultál?
1: Were you nice to your master?
0: Jó voltál a mesteredhez?
1: When then they will ask you.
0: Téged fognak kérdezni.
1: You were how nice you were to your master.
0: Hogy mennyire voltál jó a mesteredhez?
1: I don't know what you will answer.
0: Nem tudom, mit fogsz válaszolni.
1: But when he asked me to me how they were behaving to me.
0: De hogyha engem kérdezel, hogy hogyan viselkedtek ők velem.
1: I will represent you.
0: Akkor majd én képvisellek.
1: The best disciples.
0: A legjobb tanítványok voltak.
1: Yes, best.
0: A legjobbak.
1: But reality is different.
0: De a valóság ettől eltérő.
1: Because that I can't change.
0: Én nem tudok megváltozni.
1: But parents always protect the children.
0: A szülők mindig megvédik a gyerekeket.
1: So now this is Shivaratri.
0: Úgyhogy Shivaratri van.
1: So we understand that Svambhu manifests in after every Mahapralayas, punah again when the Srishti Rachana takes place.
0: Tehát Svayambhu Shiva minden Mahapralaya után, amikor a Sasnirachana megtörténik, megtestesül.
1: Then Brahma begins to make his work.
0: Ekkor kezd Brahma dolgozni.
1: And Vishnu also will get ready.
0: És Vishnu is készülődik.
1: So therefore, more people concentrate on Vishnu.
0: Így többen koncentrálnak Vishnura.
1: But Vishnu himself, all the time repeating mantra name of Shiva.
0: Vishnu mindig Shiva nevét ismételi a mantrában.
1: And Shiva is always repeating mantra of the Vishnu.
0: Shiva pedig mindig Vishnu mantráját ismételi.
1: They each other have beautiful mutual understanding communications.
0: Csodálatos kölcsönös megértésben, kommunikációban élnek.
1: So, the owner of the factory.
0: A gyár tulajdonosa.
1: And manager of the factory.
0: És a gyár igazgatója.
1: So manager always thinks of the owner.
0: A tulajdonos mindig az igazgatóra
1: and
0: gondol.
1: Owner always thinks of the manager.
0: És az igazgató mindig a tulajdonosra.
1: Perfect.
0: Tökéletes.
1: Then our production is beautiful.
0: És csodálatos lesz a termelés.

0: Therefore, ek saje sab saje, sab saje sab jaye, while keeping one thing, you can save and achieve everything.
1: Meg egy dologhoz tartod magad, mindent elérsz.
0: And people who just temporarily nice to you and sweet to you and good to you and invite for you coffee or cake and walk and talk, then they will manipulate, destroy your entire life work.
1: És azok az emberek, akik rövid ideig kedvesek hozzád, elhívnak kávézni, teázni, ők azok, akik az egész életművedet tönkre teszik.
0: So, better to meditate.
1: Úgyhogy ennél jobb meditálni.
0: Shivmaya. Become Shivmaya. One with that Shiva.
1: Legyél Shivmaya egy Shivával.
0: So close your eyes.
1: Csukd be a szemed.
0: And feel your body.
1: Érezd a tested.
0: And we will chant mantra. And feel this resonance.
1: Zengetjük a mantrát, érezd a rezgést.
0: In your body.
1: A testedben.
0: Each and every atoms of the body.
1: Tested minden atomjában.
0: Is filtered in the light.
1: Amely átszűrődik fénnyel.
0: Feel your mind, your emotion, love.
1: Érezd az elmédet, érzelmeidet, szeretetet.
0: Your tender love is pouring into that Shiva light, Shiva Jyoti.
1: A gyengéd szeretetet Shiva fényébe, Shiva Jyotiba olvad.
0: Your intellect is flowing into that endless ocean of the wisdom.
1: Az értelmed belefolyik az a végtelen óceánba.
0: And your consciousness is expanding into the endless.
1: Bölcsességébe, és a tudatod pedig a végtelenbe terjed.
0: You see within thyself all the universe.
1: Benned látod az egész világegyetemet.
0: Within you many suns, many planets.
1: Minden napot és sok bolygót.
0: And you will hear within you the resonance which covers entire universe, endless universe.
1: És azt a rezgést hallod, ami beteríti az egész világegyetemet.
0: So close your eyes.
1: Csukd be a szemed.
0: And we will chant and feel.
1: Zengetjük és érezzük.
0: Slowly.
1: Lassan.
0: Means don't be hurry in chanting.
1: Azt jelenti, hogy ne gyorsan zenges.
0: Mahamrityunjay mantra, which connects into the Mahadev Svayambhu.
1: Ez Mahadev Svayambhuhoz köt minket.
0: Mahashakti mother.
1: Mahashaktihoz.
0: That mother is space.
1: Ez az anya a tér.
0: And the consciousness.
1: És a tudat.
0: Om Triambakam Yajam.

0: Now, concentrate in your inner space and try to listen this Mahamrityunjay Mantra's resonance in the cave of your inner space.
1: Koncentrálj a belső teredre, és próbáld a Mahamrityunjay Mantrát a belső barlangodban érezni.
0: Be relaxed.
1: Légy laza.
0: Be relaxed.
1: Légy laza.
0: Beautiful resonance.
1: Csodálatos rezgés.
0: Beautiful resonance.
1: Csodálatos rezgés.
0: Remain motionless.
1: Maradj mozdulatlan.
0: Your whole body, your whole being is filled with divine vibration, the resonance of the Mahamrityunjay Mantra.
1: Az egész tested, az egész lényed megtelt az isteni rezgéssel, a Mahamrityunjay Mantrájéval.
0: It is the best therapy.
1: Ez a legjobb terápia.
0: The mantra, the sound, and the color of the imagination.
1: A mantra, a hang és a képzelet színe.

0: Keep your body relaxed, upright, straight.
1: Lazítsd a tested, legyen egyenes, nyújtott.
0: Remember the mantra, the chantings, and listen the sound.
1: Emlékezz a zengetett mantrára, halld a hangot.
0: You feel lightness in body.
1: Érzed a test könnyűségét.
0: And you are feeling uplifting.
1: És felemelő élményt érzel.
0: Relax.
1: Lazíts.

0: I remember so many times Vishwa Guruji said, I gave you everything, and I wait every morning that somebody will come and said, I am self-realized.
1: Vishwa Guruji gyakran mondta, hogy megadtam nektek mindent, és minden reggel arra várok, hogy valaki oda jöjjön, és azt mondja, hogy én elértem az önmegvalósítást.
0: What is really? I'm not joking with this, and also I'm not trying to make advertising.
1: És ezzel nem viccelek, és nem próbálok hirdetni.
0: Why to make advertising to you?
1: Miért csináljak reklámot nektek?
0: It is stupid.
1: Hülyeség.
0: You buy the product and I sell that same product. Why?
1: Már megvettétek a terméket, és én ugyanazt árulom, miért reklámoznám?
0: We need to be aware. Really aware that what we have here, what we got from Vishwa Guruji, it is really, really pure knowledge.
1: Tudatában kell lennünk igazán annak, hogy amink van, amit Vishwa Guruji-tól kaptunk, az egy nagyon-nagyon ritka, tiszta tudás.
0: And how Swamiji was joking few times, it is not the fast food.
1: Swamiji néhányszor azzal viccelődött, hogy ez nem gyors étel.
0: It is slow food.
1: Hanem lassú.
0: You need to digest.
1: Meg kell

0: And I hear the lecture. I saw myself on the lecture. But I first time hear that lecture.
1: Hallgatom az előadást, látom magamat a közönség soraiban, és mégis akkor hallom először azt az előadást.
0: You have same feelings and experience? Yes.
1: Nektek is van ilyen érzésetek és tapasztalatotok?
0: What means that we need again to slowly go and listen lectures.
1: Ez azt jelenti, hogy vissza kell mennünk újra lassan az előadásokat újra végig hallgatni.
0: Because inside we will hear completely new things.
1: Mert ezekben teljesen új dolgokat hallunk.
0: Why? Because we are practicing.
1: Miért? Mert gyakorlunk.
0: Because we are changing ourselves.
1: Mert megváltozunk.
0: And we are able to hear and to understand.
1: Képesek vagyunk meghallani és megérteni.
0: Because on the beginning we hear and understand something completely different.
1: Mert az elején teljesen mást hallunk és értünk.
0: Because of that is not good to make the line in the book.
1: Ezért nem jó aláhúzni.
0: With the marker.
1: Ezért nem jó szövegkiemelővel vagy aláhúzással megjelölni dolgokat a könyvben.
0: First, because now when I took some old books from previous century,
1: előszedtem néhány könyvet a múlt századból,
0: and I read again what I mark. Oh my God, how stupid I was.
1: Megnézem újra, hogy mi az, amiket megjelöltem magamnak, és arra gondolok, hogy ó Istenem, milyen bolond voltam.
0: Of course, I know that I'm stupid still.
1: Természetesen tudom, hogy még mindig buta vagyok.
0: But I was more stupid. Oh,
1: de még ennél is butább voltam.
0: Completely stuff what was not in, what is not interesting.
1: Csupa olyasmit jelöltem meg, ami abszolút nem érdekes.
0: But in that time was very interesting for me.
1: De akkor ez volt érdekes számomra.
0: And mark in the book something is because of that not necessary.
1: És épp ezért
0: better is took some notebook and write little more. You will much more memorize.
1: Ezért nem szükséges megjelölni dolgokat a könyvben, sokkal jobb, ha veszel egy jegyzetfüzetet és kiírod magadnak, akkor sokkal jobban megjegyzed.
0: If you know how is writing, how is write till.
1: Ha még tudsz kézzel írni.
0: You know to write.
1: Tudtak írni.
0: Not capital letter.
1: Nem nyomtatott nagy betűkkel.
0: And writing is so important.
1: Az írás olyan fontos.
0: Really is so important. I realized a few years ago that almost I never had a nice handwriting. But I realized that my handwriting was loose.
1: Soha nem volt szép kézírásom, de néhány évvel ezelőtt rájöttem, hogy teljesen elvesztettem a kézírásom.
0: And slowly I little try again to write and come back.
1: És aztán újra nekiálltam írni, és visszajött.
0: And when you got a mantra, you remember what is the instruction also.
1: Amikor mantrát kapsz, emlékszel, mik az instrukciók.
0: That you have five stage also.
1: Megvan az öt lépés.
0: I will not set stage, because when you said it is one and other, another class and another, no. All this we try to do in the same time.
1: Nem úgy lépések, hogy egymás után csináljuk őket első, második, hanem próbáljuk egyszerre csinálni az összeset.
0: But one is you take a notebook and try to write your mantra.
1: Az egyik az, hogy fogsz egy füzetet és leírod a mantrád.
0: Not quick. But try with the nice handwriting slowly write your mantra.
1: Nem gyorsan, hanem szép kézírással szépen leírod a mantrád.
0: It will go much deeper inside. And also when you feel

0: feel that you are very disturbed, start to write. Very soon you will see that your mind is coming down.
1: Sokkal mélyebbre megy, és ha úgy érzed, hogy meg vagy zavarodva, valamilyen zavar van benned, akkor kezdj el írni, és akkor azt fogod tapasztalni, hogy az elméd lenyugszik.
0: You will see even Swami Sivananda from Rishikesh. In his old age, he also was writing the mantra.
1: A Rishikeshi Swami Sivananda még időskorában is írta a mantráját.
0: On one picture, you will see that he write Om Namah Shivaya in the shape of Shiva Lingam.
1: Van egy kép, ahol a Shiva Lingam alakjába írja azt, hogy Om Namah Shivaya.
0: You don't need this, but just write the mantra and you will see, really. I made experiment, and after how many years after I got mantra initiation, I again start to write a mantra, and I realize it is really good stuff. It is really something. Don't think that is only for beginners.
1: Ne gondold, hogy ez csak a kezdőknek való. Én végeztem egy kísérletet, hogy sok-sok évvel a mantra beavatás után újra elkezdtem írni a mantrámat, és éreztem, hogy igen, ez tényleg egy kemény, egy jó dolog. Ez nem csak a kezdőknek való.
0: And also in that moment you will realize how much humanity lose with stopping writing.
1: És akkor azt is észreveszed, hogy az emberiség mennyit veszít azzal, hogy már nem ír kézzel.
0: Everything isn't just, well, now we talk, and it's right.
1: Mindent csak begépelünk, vagy elmondjuk, és a szöveg alakítja, leírja.
0: And they said also, you will learn much quicker and deeper if you take a note in your notebook.
1: És azt mondják, hogy sokkal gyorsabban és mélyebben tanulsz, hogyha jegyzetelsz.
0: And also is one story about one pandit.
1: Van egy történet egy panditról.
0: That pandit was reading the holy books and Upanishads and all this every day.
1: A pandit a szent könyveket, az Upanishadokat olvasta minden nap.
0: And also he was read every day Guru Gita.
1: És a Guru Gita-t is olvasta minden nap.
0: And he sometimes put with the pen the line under some sentence.
1: És néha bizonyos mondatokat tollal aláhúzott.
0: Because for him that sentence was very important.
1: Mert számára az a mondat nagyon fontos volt.
0: And one day, evening, somebody was knocking on the door, and it was some person who was traveling, and that person asked for food and for shelter. And he immediately gave.
1: Egy este valaki kopogtatott az ajtaján, egy utazó volt, aki ételt és szállást keresett, ő pedig rögtön adott neki.
0: And during the eating, supper, he realized that that man have scar on the face.
1: Vacsora közben rájött, hogy meglátta, hogy ennek az embernek sebhelyek vannak az arcán.
0: And he asked, because he realized that that person is not ordinary person.
1: És rájött, hogy ő nem egy átlagos ember.
0: He realized that is divine presence in his room.
1: Érezte az isteni jelenlétet a szobájában.
0: And he asked, what is this scars on your face?
1: Megkérdezte, mik ezek a sebek az arcodon?
0: And that person, what was God in the physical form, says to him, oh yes, every day when you read, you put some mark.
1: És ez az ember, aki Isten volt emberi formában, azt mondta, hogy ó igen, mindig, amikor olvasol, bizonyos jeleket teszel.
0: And also in other hand, they said that the holy books are like a body of the God.
1: És másrésztől pedig azt mondják, hogy a szent könyvek Isten teste.
0: Because the really holy book is the way to the God.
1: Mert az igazán szent könyvek az út Istenhez.
0: And the way and the aim is the same.
1: Az út és a cél pedig ugyanaz.
0: And he realized that. That is book is the really something for keep and to have a respect.
1: És így felismerte, hogy a könyvet meg kell tartani és tisztelni kell.
0: In Strelkia talk about this, how is also important to keep this real book for Svadhyaya. I will tell also in other hand holy books on some particular place.
1: Strelkiben beszéltem arról, hogy miért fontos a szent könyveket, amiket Svadhyayára használunk, kiemelt helyen tartani.
0: Why?
1: Miért?
0: Many times we hear from Swamiji that you will get from something that much how you give respect and value something. If you value some book, value some knowledge, value something, from that you will get. If you don't value, if it's for you, that is something, that is not important, you can't get from that anything.
1: Swamiji gyakran mondta, hogy bizonyos dolgokból annyit kapsz, amennyire értékeled. Hogyha egy könyvet nagyra értékelsz, nagyra becsülsz, akkor abból tényleg kapsz valamit, de hogyha azt mondod, hogy jól van, ez is egy könyv, és csak eldobod, akkor nem kapsz tőle semmit.
0: Not because that book, that teachings are without value.
1: Nem azért, mert az a könyv, azok a tanítások ne lennének értékesek.
0: But because we don't understand the value of that.
1: Hanem mert nem értjük az értékét.
0: And because of that I am telling on the beginning that we need to be aware that in yoga and daily life, in teaching of Swamiji, Mahaprabhuji, but we know, we hear Swamiji's teaching and Guruji's teaching, is so much knowledge and really amazing stuff is inside.
1: Ezért mondtam azt az elején, hogy a jóga mindennapi életben, rendszerben a tanítás Swamiji, Holy Guruji, Mahaprabhuji tanításai, amit Swamijit és Holy Guruji-t hallgathatod is, ebben nagyszerű, igazán lenyűgöző dolgok vannak.
0: Only is problem in us.
1: A probléma bennünk van.
0: Because I must said, we are not ready for such knowledge.
1: A probléma bennünk van, mert nem vagyunk készek erre a tudásra.
0: We need to work a lot to understand little of that what we got from Swamiji.
1: Sokat kell dolgoznunk azon, hogy egy kicsit megértsünk abból, amit Swamiji-től kapunk.
0: Now when I listen all the lecture, when I little think about this,
1: amikor régi előadásokat hallgatok, és egy kicsit elgondolkozom rajta,
0: a glimpse of idea come to me.
1: Egy bizonyos ötlet megcsillan bennem.
0: And you know, yesterday was also a question about young people and etc.
1: Tegnap volt egy kérdés a fiatalokról.
0: I start very young.
1: Fiatalon kezdtem.
0: And you know, when you start very young, of course you know everything.
1: És amikor nagyon fiatalon kezded, akkor természetesen mindent tudsz.
0: Yes.
1: Igaz?
0: Like a young person, you know everything.
1: Te, mint fiatal ember,
0: and
1: mindent
0: you think
1: tudsz.
0: That you understand, oh my God.
1: Azt gondolod, hogy mindent értesz, ó Istenem.
0: My first book from yoga was Patanjali Yoga Sutra. Without commentary, and translated by one linguistic Sanskrit good knower, and translated in the old Croatian language, and I was understand everything inside.
1: Az első joga könyvem Patanjali joga szutrái voltak, mindenféle kommentár nélkül, és egy szanszkrit nyelvtudós fordította régi horvát nyelvre. Én elolvastam, és azt mondtam, hogy ó, én ebből mindent értek.
0: Today I will tell maybe I understand first 3 to 4 verses, shloka, maybe.
1: Ma azt mondom, hogy talán az első 3 vagy 4 szlókát értem, talán.
0: And I will not be so sure about this.
1: És még ebben sem vagyok olyan biztos.
0: But 40 years ago, I completely everything, I understand.
1: De 40 évvel ezelőtt mindent tökéletesen értettem.
0: And that is the good in the young age.
1: Ez a jó a fiatalságban.
0: But be also careful about this.
1: De legyünk ezzel óvatosak.
0: And all of you here who is young, you are too old to be young anymore.
1: Ti mindannyian fiatalok, akik itt vagytok, ti már túl idősek vagytok, hogy fiatalok legyetek.
0: Yes. I know, I start leading yoga with 16-17 years.
1: 16-17 évesen kezdtem jógázni.
0: You yesterday asked about Korea. Yes, but I have 18. Oh my God, with 18, you are old already.
1: Tegnap valaki kérdezett a Kriáról, és azt mondta, hogy ő még csak 18 éves, és azt mondtam, hogy 18, te már is elég öreg vagy.
0: Don't think about youth. You don't have time. You're already old. You must practice. Normal, like everybody.
1: Ne gondold, hogy fiatal vagy, nem, te is öreg vagy, neked is minden nap úgy kell gyakorolnod, mint mindenki másnak.
0: It is one story in the Mahabharata.
1: Van egy történet a Mahabharatában.
0: About one yogi. He was meditated near the tree, usually. And he was in the he was Muni, in the Mauna.
1: Volt egy jógi, aki általában egy fánál meditált, és Muni volt, tehát Maunában volt.
0: Not like us.
1: Nem úgy, mint mi.
0: Really in Mauna.
1: Hanem tényleg Maunát tartott.
0: And one night he finished his meditation and slept.
1: Egy nap befejezte a meditációját, és elaludt.
0: And thief come to castle to steal something.
1: Egy tolvaj elment a kastélyba, hogy ellopjon valamit.
0: And he steal some gold, something pressure, yes. And the young prince saw that and starts to fight with that thief.
1: Lopot.
0: And thief make some movements and accidentally kill the prince.
1: Lopott aranyat és mindenféle drága dolgokat, és ezt a fiatal herceg meglátta, és megpróbálta megakadályozni, megállítani a tolvajt, elkezdtek birkózni, küzdeni, és néhány mozdulat után véletlenül megölte a herceget a tolvaj.
0: And now in the panic, what to do? He ran away. But on the way he saw one man who was sleeping near the tree.
1: Pánikolt, hogy mi legyen, elszaladt, és menekülés közben látott egy embert, aki a fa mellett aludt.
0: And he changed the shoes.
1: És cipőt cserélt vele.
0: And ran away.
1: És elfutott.
0: In the morning, king realized that his son, only child, is killed.
1: Reggel,
0: you don't need to explain. He took out all kingdom to found the person who killed the prince.
1: Reggel a király látta, hogy a fiát, az egyetlen gyermekét megölték, úgyhogy mindenkit elküldött, hogy találják meg a gyilkost.
0: And they are looking footprint.
1: Nézik
0: and very a... easy found the man under the tree.
1: Nézték a lábnyomokat, és így könnyedén megtalálták az embert a fa alatt.
0: And ask, did you kill the prince?
1: Megkérdezték.
0: And that man was in Mauna.
1: Te ölted meg a herceget? Ez az ember pedig Maunában volt.
0: And trial and everything, but that man was in Mauna. And if you are not talking, they said, if you are not talking, that is that you are agree with this.
1: Megvolt a bírósági tárgyalás, de ez az ember maunában volt, és azt mondják, a hallgatás beleegyezés.
0: And they put him on the this stick.
1: És kalóba húzták.
0: No hanging, but
1: nem felakasztották.
0: From buttock till up on the stick.
1: Kalóba húzták.
0: And he was standing in this position 1 week. Usually people die very soon.
1: Ott 2 weeks. Ebben a pozícióban az emberek ilyenkor általában hamar meghalnak, de ő bírta 1 hetet, 2 hetet.
0: But only yogis was coming near him and meditate near his body.
1: A jogik a közelébe mentek és meditáltak a teste körül.
0: And king realized that something is wrong.
1: A király rájött, hogy itt valami baj, rossz történt.
0: He asked the other sadhus, who is that?
1: Megkérdezte a többi sadhut, ő meg kicsoda?
0: And he realized that is one really big yogi who was in Mauna.
1: És felismerte, hogy ő egy igazán nagy jogi, aki Maunában van.
0: And he took him down.
1: Lesz.
0: But take out the this stick from the body will mean that you will kill it.
1: Leszette.
0: And more suffering.
1: Leszette, de azáltal, hogy kihúzzuk a belőle a karót, ezzel meg is ölte volna, és még több szenvedést okoz.
0: And they cut the what is going out of the body.
1: Hogy levágták azokat a részeket, amik a testen túllógtak.
0: And that yogi get the name, I don't know, who is a spinal column like a stick, something like this.
1: És aztán ennek a jóginak azt a nevet adták, hogy akinek olyan gerince van, mint a bot.
0: And he was live many years after this.
1: Ezután még sok-sok évet élt.
0: And when he passed away, he come to the Dharma. Dharma Raj.
1: Amikor eltávozott, Dharma Raj elé került.
0: And he said to Dharma Raj, look, tell me why I was on the stick and why I pass all this suffering, and in whole my life I was meditating and try to develop to come to the God. How is possible this situation?
1: És azt mondta, hogy Dharma Raj, miért történt az, hogy kalóba húztak? Egész életemben meditáltam, és próbáltam közel kerülni Istenhez, próbáltam elérni Istent. Akkor ez hogy történhetett?
0: And Dharma Raj took his computer to see what, when. Oh, yes, I found here something. You put one end on this straw and put him to run to live with this straw through his body. And because of that you get this.
1: És Dharma Raj elővette a számítógépét, visszatekert, és azt mondta, hogy jó, igen, megvan, itt megtaláltam. Egyszer egy szalmaszállal átszúrt el egy hangyát, és aztán hagytad, hogy elmenjen és így éljen. Ezért kaptad most.
0: And that yogi was thinking, can't remember when was this.
1: Jogi elgondolkozott, azt mondta, nem emlékszem, ez mikor történt.
0: Yes, you have 2.5-3 years old.
1: Igen, olyan 2.5-3 éves lehettél.
0: And he was really a great yogi.
1: Tényleg nagy jogi volt.
0: And he said, from now till 14 you are a child. Above 14 you are adult and you are really for your deeds, responsible for your deeds.
1: És azt mondta, hogy jól van, akkor mostantól 14 éves korodig gyermek vagy, és 14 éves korod fölött felnőtt vagy, és te vagy felelős a tetteidért.
0: What means all this? What he's telling about young age? You are more than 14. You are adult.
1: És ez azt jelenti, hogy amit beszéltünk a fiatalokról, 14 éves korod fölött felnőtt vagy.
0: Till 14 is also said some asanas in which you are influence on the glands is not good to practice.
1: 14 éves kor alatt vannak bizonyos ászanák, amik a mirigyekre hatnak, és ezeket nem jó gyakorolni.
0: But after 14 you are normal.
1: 14 éves korod után egy normál felnőtt vagy.
0: Look what was with Adi Shankaracharya.
1: Nézd meg, mi volt Adi Shankaracharyával.
0: He was, I don't know how much, 6-7 years old. And he wanted to become a sannyasi.
1: 6-7 éves volt és sannyasi akart lenni.
0: But his mother was not pleased with that.
1: De az édesanyja nem örült ennek.
0: And he played, or God played, one drama.
1: És ő vagy Isten eljátszott egy drámát.
0: He went to the lake or the river, I don't know.
1: Elment a tóhoz vagy a folyóhoz.
0: And crocodile catch his leg.
1: És a krokodil elkapta a lábát.
0: And people saw this.
1: Az emberek látták.
0: And make a big panic.
1: És pánikoltak.
0: And mother came to the river and cry and cry. And Shankaracharya said, Adi Shankaracharya said, mother, don't cry. Allow me to become sannyasi.
1: Az anyja is odaért, és csak sírt, sírt. Adi Shankaracharya pedig azt mondta, hogy anyám, ne sírj, csak engedd, hogy sannyasi legyek.
0: And crocodile will release me.
1: És akkor a krokodil elenged.
0: And she said, yes, yes, yes, you may become sannyasi.
1: És akkor az édesanyja azt mondta, hogy igen, igen, igen, lehet sannyasi.
0: And in that moment, crocodile just released him. And they said that he was walking on the lake, and everywhere where he put the step was a new lotus come.
1: És a krokodil tényleg elengedte, és ahogy kisétált a tavon, azt mondják, hogy minden lépésénél egy új lótuszvirág nyílt.
0: And really, like a child, we will said.
1: És tényleg gyerek volt, azt mondjuk.
0: He traveled India, through India, to found guru.
1: És így keresztül utazott Indián, hogy gurut találjon.
0: And et cetera, and et cetera.
1: És így tovább.
0: But means you don't need to wait like before Adi Shankaracharya was also losing the real knowledge of Sanatana Dharma.
1: Ez azt jelenti, hogy nem kell várnod, és Shankaracharya előtt kezdett elveszni a Sanatana Dharma igaz tudása.
0: And in that time they said you may become sannyasi after 75 years and if you know all four Vedas.
1: Akkoriban azt mondták, hogy csak 75 éves korod után lehet sannyasi, és hogyha tudod mind a négy védát.
0: Mostly in now times with the 75 years, hardly you know telephone number.
1: Manapság, ha 75 éves vagy, már a telefonszámodat is alig tudod.
0: With the 60 is already problem.
1: Mert a 60 éveseknél is gondot okoz.
0: But and it was losing completely knowledge of Sanatana Dharma.
1: De teljesen elveszett a Sanatana Dharma tudása.
0: And in the moment when the knowledge come down, when losing everything, in the last moment you are coming.
1: Amikor a tudás elvész, lesüllyed, akkor az utolsó pillanatban jött el.
0: What means this light on the earth?
1: Ez a fény a földre.
0: And Adi Shankaracharya came.
1: És megszületett Adi Shankaracharya.
0: And he again in his very short life.
1: És a nagyon rövid élete alatt.
0: Only 30 something years. He made so much.
1: Csak 31 néhány évet élt, de olyan sok mindent csinált.
0: What means, don't think, oh, I'm still young. No, no.
1: Ez azt jelenti, ne gondold, hogy ó, én még fiatal vagyok. Nem, nem.
0: Completely responsibility of your action.
1: Teljesen felelős vagy a tetteidért.
0: Also for your practice.
1: És a gyakorlásodért.
0: And It is one so nice bhajan of Adi Shankar Acharya.
1: Van egy nagyon szép bhajan Adi Shankar Acharyától.
0: I like this bhajan.
1: Nagyon szeretem.
0: It is not romantic.

0: Nem romantikus.
1: Because nothing in real life is romantic.
0: Mert a való életben semmi nem romantikus.
1: Nature is not romantic.
0: A természet nem romantikus.
1: When you live in the city, when you with the car go somewhere in the park, oh so romantic. Snow, oh so romantic. But in the previous time or now, if you will need to live in the nature without all this stuff what we have, you will see that nothing is romantic.
0: Ha a városban élsz és kocsival elmész a parkba, akkor azt mondod, hogy ó, ez olyan romantikus, esik a hó, ez olyan romantikus, de 100 évvel ezelőtt vagy akár most is, hogyha kint kell élned a természetben, azok nélkül, a dolgok nélkül, amik most megvannak, akkor semmi nem romantikus.
1: I hope that Madhu Ramji know this bhajan. Maybe we will hear later this bhajan. Bhaja Govindam.
0: Remélem, Madhura ismeri ezt a bhajant, és akkor később talán meghallgathatjuk.
1: This is so nice, because they said, you know, when he was traveling through India, Adi Shankaracharya, you know, we watch many times this Sanskrit movie about his life on the Sanskrit. You know this.
0: Ismeritek a filmet, a Sanskrit filmet Shankaracharya életéről?
1: How many times you watch this? Like Ramayana, like Mahashiva Purana, etc.
0: Hányszor néztük meg ezt a filmet is, ugyanúgy, mint a Ramayanát, a Mahashiva Puranát és a többit?
1: And that movie is really nice to see, because you will hear the spoken Sanskrit.
0: Ez a film nagyon jó, mert így hallod a beszélt Sanskritet.
1: And also, just looking at that movie, that Sanskrit, and also inside bhajans and spiritual talk will have influence on us.
0: És csak azáltal, hogy megnézed a filmet, hallod a szanszkrit nyelvet, a bhajanokat, a spirituális beszédet, ez hatással van rád.
1: And you know, in that time, when Adi Shankaracharya was starting, if you want to make something, to establish something, to be recognized, you was needed to come in the Varanasi and to beat in the discussion some of great philosophers.
0: Abban az időben, amikor Adi Shankaracharya elindult, akkor, hogyha meg akartál alapítani valamit, akkor el kellett menned Varanasiba, és vitában megverni az ottani tudósokat, filozófusokat.
1: And he went with his disciple, and on the bank of the river, this got where you are also bathing. He saw one old man who was learning the Sanskrit grammar.
0: A tanítványával ment, és a folyóparton, ahol fürdeni is lehet, látott egy idős embert, aki szanszkrit nyelvtant tanult.
1: And he turned to him, but mostly he talked to his disciples.
0: Odafordult hozzá, de inkább a tanítványainak beszélt.
1: Oh, murak. What means this not wise, this stupid one? Why you are losing your time in learning a grammar? Better will be that you put the name of the God, the name of your master on your lips.
0: Bhaja
1: Govindam.
0: Ó, murak, ez azt jelenti, ó, bolond, miért pazarlod az idődet azzal, hogy szanszkrit nyelvtan tanulsz? Sokkal jobban jársz, hogyha Isten nevét, a gurud nevét veszed a szádra.
1: Don't be blind with the material stuff.
0: Ne vakítsanak meg az anyagi dolgok.
1: Don't try to collect the material stuff, fame, and that you are mighty one.
0: Ne próbálj anyagi javakat felhalmozni vagy híres lenni, hogy te lehess a hatalmas.
1: All this game of pleasure and will pass very very soon.
0: Az örömnek ez a játéka nagyon hamar elmúlik.
1: Everything will pass very soon and you will lose all this.
0: Minden nagyon hamar elvész, elveszítesz mindent.
1: Still when you are alive. When you are alive, your family take care about you. But how they said in our language here, people is not loving your skin, it is loving your wallet.
0: Amíg élsz, a családod a gondodat viseli, de azt szoktuk mondani, hogy az emberek nem a bőrödet szeretik, hanem a pénztárcádat.
1: What means that they love your money?
0: A pénzedet szeretik.
1: And if you ask, how are you, my dear grandma, grandpa, you think, okay, you will leave me flat. Amikor... You know how is today very popular. You need to find some old grandma. Because grandpa is already died.
0: Amikor megkérdezed, hogy hogy vagytok, kedves nagymama, nagypapa, akkor közben azt gondolod, hogy úgy, igen, majd megöröklöm a lakásotokat. Tudjátok, hogy van ez mostanában, keresni kell egy idős nagymamát, mert a nagypapák már meghaltak.
1: And you will take care about the babicska, grandma.
0: És gondját viseled ennek a néninek.
1: And after that you will get a flat.
0: És aztán megkapod a lakását. Nagyon könnyű.
1: But in reality you don't care about them, grandma.
0: De a valóságban nem törődsz vele.
1: They said also in the bhajan, even your wife, when you die, want that corpse is very soon leave the house.
0: És ebben a bhajanban az van, hogyha meghalsz, még a feleséged is azt akarja, hogy a testedet minél hamarabb vigyék ki a házból.
1: Because she will be in the fear of the body.
0: Mert félni fog a testtől.
1: If you are looking in the woman's body, you must know that is only the different shape of the meat.
0: Ha megnézed a női testet, akkor ez csak hús más formában.
1: I told you that is nothing romantic in this bhajan.
0: Mondtam, hogy semmi romantikus nincs ebben a bhajanban.
1: You must know that is all of this is illusion.
0: Tudnod kell, hogy ez mind illúzió.
1: This meat will change.
0: Ez a hús darab megváltozik.
1: And everybody of us know that if you try to make anything with your body, muscles, plastic surgery, anything, so much supplements, but we will lose this game.
0: És mindannyian tudjuk, hogy ha bármit is teszel a testeddel, izmokat építesz, plasztikai sebészhez fordulsz, mindenféle táplálékkiegészítőt szedsz, akkor is elveszíted ezt a játékot.
1: If you try to base your life on a physical body,
0: ha a fizikai testedre alapozod az életed,
1: what is in the end always was main to the people.
0: Ami mindig nagyon ez volt a fő dolog mindig az embereknek.
1: But especially now, because when you have a lot of children, less of food, lot of work, you don't think so much about physical body.
0: Különösen most, mert amikor sok gyereked volt, de kevesebb étel és nagyon sok munka, akkor kevesebb időd van a fizikai testre gondolni.
1: But we must be aware that now, Western people, I live in the most richest society.
0: De a mostani nyugati emberek a leggazdagabb társadalomban élnek.
1: We have so much food.
0: Annyi ételünk van.
1: And because of that we are sick and ill.
0: És emiatt vagyunk betegek.
1: We have everything.
0: Megvan mindenünk.
1: Like what was in the Roman Empire, only this high society, and we are doing same stuff which is perverse.
0: Mint ami a római birodalomban csak a társadalom legfelső rétegének volt meg. Most ugyanazokat csináljuk, és ez perverz.
1: They also said, you are completely lose your understanding in the beauty of not only women, but also men. Everybody have his own alcohol.
0: Azt mondják, hogy a női vagy a férfi test szépségében elveszted a maradék értelmedet is. Mindenkinek megvan a maga alkohola.
1: Be free of this illusion.
0: Szabadulj meg ettől az illúziótól.
1: And start to sing, repeat the name of the God.
0: És kezdj el gondolkozni és Isten nevét ismételni.
1: And he said, living under the tree in the temple, sleep on the earth, and be dressed in the simply dressed, and renounce from all material stuff.
0: Azt mondja, templomban élni, vagy a fa alatt, egyszerű ruhát viselni, a földön aludni, és az anyagi dolgokat visszautasítani.
1: That will give a happiness, a real happiness.
0: Ez ad igazi boldogságot.
1: But we need to understand this. What is not meaning that tomorrow you dress only kurta pyjama and went under the tree.
0: De ezt meg kell értenünk. Ez nem jelenti azt, hogy holnap csak egy kurtát vagy pizsamát veszel fel és kiülsz a fa alá.
1: Very soon you will finish in the prison.
0: Hamarosan a börtönben végzed.
1: Or in the hospital.
0: Vagy kórházban.
1: But it means not to be obsessed with the material stuff.
0: Hanem ez azt jelenti, hogy ne legyél elkötelezettje az anyagi dolgoknak.
1: We need to have everything.
0: Meg kell, hogy legyen mindenünk.
1: Be aware of purusharat.
0: Légy tudatában a purusharatnak.
1: What means that you need to have.
0: Ami azt jelenti, hogy mi az, amire szükséged van.
1: For your needs, for your family, for your friends, when come to visit you.
0: A saját szükségleteidre, a családodnak és a barátoknak, akik eljönnek meglátogatni.
1: Also, you need to have, because only when individual is the rich, the society will be rich.
0: És azért is kell, hogy legyen vagyonod, mert csak akkor lehet gazdag a társadalom, hogyha az emberek is benne gazdagok.
1: But when you have, it is very important to understand you have, but the happiness is not to have more and more and more.
0: Ha neked van, akkor meg kell értened, hogy nem az a boldogság, hogy egyre többet és többet birtokolsz.
1: Because this demon is so hungry, he's never full, never enough for demon of this I need to have more.
0: Mert ez a démon olyan éhes, soha nincs teli, soha nem elégszik meg semmivel, ez a, annak a démona, hogy mindig többet akarok.
1: It is not material stuff only.
0: Nem csak az anyagi dolgokban.
1: You need more emotion. Anything, you need more. Even in the spirituality, you need more holy pictures.
0: Több érzelemre van szükséged, vagy a spiritualitásban több szent képre van szükséged.
1: Sometimes in a spirituality is same like a children which is collecting the pictures of the footballers.
0: Néha a spiritualitás olyan, mint a gyerekek, akik focista kártyákat gyűjtenek.
1: Your status will go up if you have more.
0: Ha több ilyen képed van, akkor magasabb a státuszod.
1: But we learned from Vishwa Guruji that you have pictures, you have all this, and to give somebody pictures is same like you give a mantra.
0: Megtanultuk Vishwa Guruji-tól, hogy megvannak a képeink, és ha valakinek egy képet adsz, az olyan, mintha mantrát adnál.
1: And also many years ago, Swamiji said not to print so much pictures.
0: És néhány éve azt is mondta, hogy ne nyomtassunk ki annyi képet.
1: When you die, what will be with you, your pictures?
0: Ha meghalsz, mi történik ezekkel a képekkel?
1: Go to the garbage.
0: Kidobják a szemétbe.
1: Yes.
0: Igen.
1: Once I saw one so nice thing. In a, I think, Kato ashram. One old lady come to Swamiji. And you know how he's with the sari and shawl and everything. And usually when they keep something, they put in the shawl and make tight. And that is like some socket.
0: Egyszer Katuban láttam egy nagyon szép dolgot. Egy hölgy odament Visva Gurudzsihez, és tudjátok, milyenek ezek a hölgyek a száriban, a sállal, és hogyha azt szeretnének vinni valamit, akkor a sál csücskébe kötnek egy csomót, és ez olyan, mint egy kis zsebecske.
1: And that old lady, little, opened this, and I was sitting near, and I saw something like two, three diamonds.
0: Ez az idős, hogy kibontotta ezt a kis csomagocskát, és közel ültem, és láttam valamit olyasmit, mint két-három gyémánt.
1: And I don't know Hindi.
0: És nem értek hindiül.
1: And she talked something to Swamiji. Swamiji was serious, with little tears. And okay, okay, go.
0: Mondott valamit Swamijinak. Swamiji komoly volt, néhány könycsepp is volt a szemében, és aztán mondta, hogy jól van, menjél.
1: And I was a little surprised. He got these three diamonds, and he said, okay, okay, go.
0: Egy kicsit meglepődtem, megkapta ezt a három gyémántot, és azt mondta, hogy jól van, menjél.
1: After that, Swamiji explained that that old lady come to him with the three nails of the Mahaprabhuji.
0: Swamiji elmagyarázta, hogy ez az idős hölgy elhozta neki Mahaprabhuji három körmét.
1: And she told, I'm old.
0: Azt mondta, öreg vagyok.
1: I don't know when I will die.
0: Nem tudom, mikor fogok meghalni.
1: And in my family is not so much spirituality.
0: És a családom nem olyan spirituális.
1: And I give to you.
0: Ezért neked adom.
1: And you know when Swamiji is little emotion, he's okay, okay, no emotion, no emotion, you know this.
0: És tudjátok, amikor Swamiji érzelmes lesz, akkor azt mondja, hogy jól van, nincs érzelem.
1: And in that moment I realized, ah, yes, because of that he was.
0: És akkor rájöttem, hogy ez volt az oka.
1: And for me it was so nice that I was not knowing that is the nails in the beginning.
0: És számomra olyan szép volt, hogy az elején nem tudtam, hogy ezek a körmök.
1: Because I saw reality.
0: Mert a valóságot láttam.
1: That is the real diamond.
0: Ezek igazi gyémántok.
1: Because if I will know and I saw something like this, I'm not trust to my mind.
0: Mert ha,
1: oh yes, I imagine this.
0: Mert ha tudom és látom, akkor nem hiszek a szememnek. Azt mondom, hogy úgy, igen, ez biztos csak képzelem.
1: And we need to understand that this material stuff, what we have, we need for our family, because also you know this bhajan, which Swamiji usually also said, shloka. O Krishna, I give you back my mala, hunger. When I am hungry, I am not able to meditate.
0: Bizonyos dolgaink kell, hogy legyenek a saját magunknak és a családunknak, mert van egy szlóka, amit Swamiji szokott mondani, hogy ó Krishna, visszaadom a mállámat, mert amikor éhes vagyok, nem tudok meditálni.
1: Because when you sit in the meditation, you think all the time how you will pay bills.
0: Mert ha leülsz meditálni, és mindig csak arra gondolsz, hogy, hogyan fizesd be a számláidat.
1: And when your children are hungry, that is a different story.
0: És ha a gyerekeid éheznek, az egy másik történet.
1: When a man is thinking on the real, that this life is a very short and passing,
0: Amikor az ember arra gondol, hogy ez az élet nagyon rövid és gyorsan eltelik.
1: In that moment he will not so much run for the enjoyments that enjoy in this life.
0: Akkor már nem szalad annyira az élet örömei után.
1: And he will understand that everybody of us will die.
0: Megérti, hogy mindannyian meg fogunk halni.
1: And what will be after?
0: És mi lesz azután?
1: All this stuff what we have, we will leave here.
0: Minden, amink van, azt itt hagyjuk.
1: And what we will take with us.
0: És mit viszünk magunkkal?
1: Because of that they said, I don't know, how Swamiji said, I was not there.
0: Ezért azt mondják, nem tudom, Swamiji, hogy mondtam, mert nem voltam ott.
1: But they said when Alexander Makedonski was die on his funeral, the doctor was first, and he said, and make that my hands are hanging beside my body, and everybody saw my hands.
0: Amikor Nagy Sándor meghalt, akkor a temetésén először az orvos odament, és azt mondta, hogy helyezítek el úgy a kezemet, hogy lássák, hogy üresen lóg.
1: And they asked him why.
0: Megkérdezték, miért?
1: Because the people know that no doctor will save you. When time of death will come,
0: no
1: doctor will help you.
0: Az emberek tudják, hogy amikor eljön a halálod órája, akkor az orvos nem tud rajtad segíteni, semmilyen orvos nem segít.
1: Also show that my palms are open, because everything we will leave here.
0: És a tenyerem üres, ez azt jelenti, hogy mindent itt hagyunk.
1: And that is important to know.
0: Ezt fontos tudni.
1: That we will not be happier if we have more.
0: Hogy nem leszünk boldogabbak, ha több mindenünk van.
1: You know how is it during the Christmas time?
0: Tudjátok, hogy mi van karácsonykor?
1: You are enjoying to found the present for your friends, beloved one, master, everybody. You are enjoying to found the present.
0: Élvezed, hogy ajándékot lesz a barátaidnak, a szeretteidnek, a mesterednek. Azt élvezed, hogy másoknak ajándékot találsz.
1: And also you are enjoying to give the present.
0: Élvezed, hogy ajándékot adhatsz.
1: More than get something.
0: Jobban élvezed, mint azt, hogy kapsz valamit.
1: And when you are enjoy in the giving this present or just give love, understanding, you will feel expanding of your heart.
0: Amikor örömet okoz az, hogy ajándékot adsz, vagy szeretetet, megértést, akkor érzed, hogy a szíved kitágul.
1: And you know this story, and with this we will finish. When wise people was quarreling about what is the difference between hell and heaven.
0: Ismeritek ezt a történetet, ezzel fogjuk befejezni, hogy a bölcs emberek azon vitatkoztak, hogy mi a különbség a mennyország és a pokol között.
1: And they said, okay, we will go to visit heaven and hell.
0: És azt mondták, hogy jól van, meglátogatjuk a poklot és a mennyországot.
1: And first we will go to the heaven, to the hell.
0: Először lemegyünk a pokolba.
1: And they went in the hell. Climate was good.
0: Elmentek a pokolba, jó idő volt.
1: They came in the time of the lunch.
0: Ebédidőben jöttek.
1: So nice long table.
0: Egy szép hosszú asztal.
1: So much good food.
0: Olyan sok jó étel.
1: But people was suffering from the hunger.
0: De az emberek szenvedtek az éhségtől.
1: How is possible?
0: Hogy lehet?
1: And they look, observe a little deeper, and they realize that people don't have the elbows.
0: Rájöttek, egy kicsit jobban megfigyelték, és látták, hogy az embereknek nincs könyöke.
1: And they couldn't put just head in the food.
0: És nem tudták csak úgy beletenni a fejüket az ételbe.
1: And imagine that is the hail.
0: És képzeld el, ez a
1: pokol.

0: everything.
1: Megvan mindened.
0: But you are not able to take.
1: De nem tudod magadhoz venni.
0: And that is really hell.
1: Ez tényleg pokol.
0: And tomorrow they went to the heaven.
1: Másnap elmentek a mennyországba.
0: Everything same.
1: Minden ugyanaz.
0: Same climate, same decoration of the room, completely same.
1: Ugyanolyan idő, ugyanúgy volt feldíszítve a terem, minden ugyanolyan.
0: Same table.
1: Ugyanolyan asztal.
0: But people was enjoying.
1: De az emberek jól érezték magukat.
0: And they look little deeper and observe, and they also realize that people don't have elbows.
1: Ott is egy kicsit jobban megfigyelték, és látták, hogy az embereknek nincs könyöke.
0: But they are feeding each other.
1: De egymást etetik.
0: And as much you feed other, you will also get.
1: És amennyit adsz enni a másiknak, te is annyit kapsz.
0: And there is a difference between hell and heaven is only in the state of our mind.
1: A különbség a mennyország és a pokol között csak az elménk állapota.
0: Lord of the Rings.
1: Gyűrűk ura.
0: My precious.
1: Drágasság.
0: Yes. If you are in that stage of the mind, what happens? It's so nice story. You don't need to read some other books. You have this movie. In the beginning, Gollum, yes. He was, here is our friend from New Zealand. And when I was visiting New Zealand, in that time, everything was about Lord of the Rings. Okay, and in the beginning, he was so nice, pretty young guy.
1: Amikor ebben az elmállapotban vagy mi történik, amikor Új-Zélandot meglátogattam, minden a Gyűrűk uráról szólt, elég ezt az egy filmet megnézni, nem is kell a könyvet elolvasni, de mi Gollum az elején egy nagyon szép fiatal fiú volt.
0: But because of my precious, it is only mine. He changed even the physical form.
1: De emiatt az állapot miatt, hogy ez az én drágaságom, csak az enyém, még a fizikai alakja is megváltozott.
0: And that is what yesterday I talk about. Till 30 years you are beauty by the nature, and after you are beauty or ugly because your inner is come to out.
1: Amit tegnap mondtam, hogy 30 éves korodig természetesen szép vagy, és azután az alapján vagy szép vagy csúnya, hogy a belső természeted megmutatkozik.
0: And now yoga teachers. Well, listen carefully.
1: És most a joga oktatók nagyon figyeljenek.
0: I will tell only once.
1: Csak egyszer mondom el.
0: You know this.
1: Ismeritek.
0: Instead of plastic operation.
1: A plastikai sebészet helyett.
0: Tell to your students.
1: Mondjátok el a hallgatóknak.
0: They need to practice yoga in daily life.
1: Hogy joga minden nap életben gyakoroljanak.
0: And practice pranayama.
1: És pranayamát.
0: They will become more and more beauty.
1: Így egyre szebbek lesznek.
0: And changing our inner self on the good way will change us and we will become shiny, like a diamond.
1: És hogyha javítjuk magunkat, akkor ezáltal úgy fogunk ragyogni, mint a gyémánt.
0: I know that people have said the diamond is not shining, it is only reflecting. Yes.
1: Tudom, van, aki azt mondja, hogy
0: because of that I said this.
1: Hogy a gyémánt nem ragyog, csak visszaveri a fényt. Igen, emiatt mondtam.
0: You will reflecting this divine light.
1: Ha az isteni fényt fogod visszaverni.
0: Today Madhuramji and I was little talk, and we think maybe we will have some kirtan. Kirtan.
1: Ma egy kicsit beszélgettem.
0: Theater we already have.
1: Ma egy kicsit beszélgettem Madhuramjival, és arra jutottunk, hogy ma este lesz egy kis kirtan, nem színház, mint széttör, mert az már van.
0: Because also we need this kind of energy.
1: Mert erre az energiára is szükségünk van.
0: Only is not good when these kirtans starts to be too much emotion.
1: Csak az nem jó, hogyha hirtelen túlságosan érzelmes lesz.
0: That you lose everything and you are like in the trance.

0: quarreling between knowledge and bhakti.
1: Ha van egy kis vita a tudás és a bhakti között.
0: Which is higher?
1: Hogy melyik a magasabb rendű?
0: Why is bhakti yoga higher than anything else?
1: Miért van magasabban a bhakti yoga, mint bármi más?
0: Because bhakti yoga is not only emotion.
1: Mert a bhakti yoga nem csak érzelem.
0: You are not like this Latin American soap opera.
1: Nem olyan vagy, mint a latin-amerikai szappanok.
0: In one moment you are crying, another moment you are killing, another moment you are suffering. No, that emotion up and down.
1: Egyszer sírsz, aztán megölsz valakit, aztán szenvedsz, nem ilyen érzelmi hullámhegyek és völgyek.
0: First you must have knowledge.
1: Először is tudásodnak kell lennie.
0: When you have a knowledge, and you try to utilize that knowledge.
1: A tudásod van és próbálod használni.
0: Because when you have only knowledge, sometimes you are very dangerous for everybody, including yourself.
1: Ha csak tudásod van, akkor néha veszélyessé válsz mindenkinek, legfőképp saját magadnak is.
0: Knowledge without heart is so dangerous.
1: A tudás szív nélkül nagyon veszélyes.
0: Because of that, you will see in our book Yoga and Lila, Hidden Power in Human.
1: És ezért az emberben rejlő erők könyvben.
0: One nice picture.
1: Van egy szép kép.
0: That Kundalini is going up to the Agya chakra.
1: A Kundalini fölemelkedik az Agya chakráig.
0: And again go down to the heart.
1: És aztán újra lesüllyed a szívbe.
0: And you know in the Guru Gita.
1: És a Guru Gita-ban.
0: About this cave in your heart.
1: Írnak a szívedben levő barlangról.
0: And inside is the hidden blue pearl.
1: És ott rejtőzik egy kék gyöngy.
0: You know this?
1: Ismeritek, tudjátok.
0: Next time we will listen.
1: Legközelebb meghallgatjuk.
0: Not here, but you will listen. And that pure this blue light pearl is slowly again go up. And now is going up to the Sahasrara chakra.
1: És ez a kék fényű gyöngy lassan felemelkedik, és most fölmegy a Sahasrarába.
0: When you have knowledge.
1: Ha van tudásod.
0: And you utilize that knowledge.
1: És hasznosítod.
0: That you become a wise.
1: Akkor leszel bölcs.
0: When you are wise with the love, that is the bhakti.
1: Ha bölcs vagy, szeretettel, ez a bhakti.
0: And because of that we said that is the bhakti is the highest path.
1: És ezért mondjuk, hogy a bhakti a legmagasabb rendű út.
0: Because it is not just emotion.
1: Mert nem csak érzelem.
0: But you go to the Agya chakra, you have knowledge, you become a wise one, and you have that love. You know that that light is in every and everybody, in everything, and you see that your light is in everybody, and everybody is in you.
1: And
0: you have this love and compassion.
1: Elmész az Agya csakrába, ott a tudás, és a tudással együtt van a fény, és látod ezt a fényt mindenkiben, és mindenki fényét látod saját magadban, és így megvan a szeretet és az együttérzés.
0: And that become a real bhakti.
1: És ez válik igazi bhaktivá.
0: And when you chant the kirtans, you try to feel bhakti, but not this emotion.
1: Amikor kirtán zengedsz, akkor megpróbálod érezni a baktit, de nem ezt az érzelmet.
0: Sometimes when I observe people during in some other groups singing the kirtans, I am not sure, maybe I am in some pub.
1: Néha, amikor más csoportokban megfigyelem, hogy az emberek kirtánt énekelnek, akkor elgondolkodom, hogy lehet, hogy a kocsmában vagyok.
0: And there are so much red here.
1: Kipirosodik az arcuk.
0: And energy is something below Manipur, what means Svadhisthana or little down.
1: És az energia Manipur
0: alatt
1: van.
0: What I think.
1: Svadisztánban vagy még lejjebb, tudjátok, mire gondolok.
0: That way is not good.
1: Így nem
0: you
1: jó.
0: Go

0: fölfelé megyünk.
1: And perfect one for that is our dear Mother Amji.
0: És ehhez tökéletes a mi kedves Madud Amji.
1: Stage fear, yes. Sri Dipnam Bhagwan ki jai.
2: I just remembered a short story about the kirtans.
0: Az jom eszembe jutott egy rövid történet a kirtanokról.
2: It was during the time when we were in Himalayas with Vishwa Guruji.
0: Amikor a Himalájában voltunk Vishwa Guruji-vel.
2: And I think first few days we were not allowed to go in the cave of Sri Alakpuriji, only to from outside to greet and then move away.
0: Az első néhány napban nem mehettünk be Sri Alakpuriji barlangjába, hanem csak kívülről üdvözölhettük, és aztán arrébb kellett mennünk.
2: And then one day we were sitting outside the cave.
0: Egy nap a barlang előtt ültünk.
2: And Swamiji said to me, "You go in and meditate. You will get good inspiration."
0: És Swamiji azt mondta nekem, hogy menj be és meditálj, akkor jó inspirációt fogsz kapni.
2: And I felt very, very special in that moment.
0: És akkor nagyon különlegesnek éreztem magam.
2: That nobody can go, but I can go.
0: És senki nem mehet be, csak én.
2: And it was quite warm, so I had just a t-shirt, I think, and I went into the cave.
0: Viszonylag meleg volt, úgyhogy csak egy póló volt rajtam, és így mentem be a barlangba.
2: And 5 minutes passed. I sat in meditation, feeling special.
0: Eltelt 5 perc, ott ültem a meditációban, és különlegesnek éreztem magam.
2: 10 minutes, 15 minutes.
0: 10 perc, 15 perc.
2: And then after 20 minutes, I was so cold because it was cold inside the cave.
0: És 20 perc múlva annyira fáztam, mert hideg volt a barlangban.
2: That my specialness froze very much.
0: Ja, különlegesség érzése belém fagyott.
2: And I started to pray how to get out of that cave.
0: És elkezdtem azon imádkozni, hogy juthatnék ki innen.
2: And after about 45 minutes, when I thought I'm leaving this place.
0: És nagyjából 45 perc múlva arra gondoltam, hogy kimegyek, itt hagyom ezt a helyet.
2: Someone came in and with something, some rearrange, and basically delivered the message that I'm allowed to go out.
0: Valaki bejött átrendezni valamit, és elhozta az üzenetet, hogy most már kimehetek.
2: But anyhow, so some kirtans after that did arrive.
0: Ezután érkeztek bizonyos kirtanok.
2: As a cool blessing of Sri Alakpuriji.
0: Mint Sri Alakpuriji hűvös áldása.
2: And this one is one of them. You may know this sentence that Holy Guruji apparently very much liked to say.
0: És az egyik, tudjátok, van egy mondat, amit Holy Guruji gyakran mondott.
2: Guru Kripa hi kevalam, shishya ke ananda mangalam. And when Vishwa Guruji was in New Zealand, he told us, print out this sentence.
0: Amikor Vishwa Guruji Új-Zélandon volt, azt mondta, nyomtassuk ki ezt a mondatot.
2: With big letters and stick it on the place where you go the most. And read it every day.
0: Nagy betűkkel, és ragaszt ki oda, ahova a leggyakrabban jelsz, és minden nap olvasd el.
2: And you know what it means, Guru Kripa hi kevalam. Is as far as I know, is that all you need is the Guru Kripa.
0: Tudjátok, mit jelent, amennyire tudom, amire szükséged van, az a Guru Kripa.
2: And that is what makes the disciple in bliss and joy.
0: És ez a tanítványt üdvelteli és örömet ad neki.
2: So one day I just sat down and thought, would be make an experiment to put this into some melody.
0: Egy nap leültem, és elkezdtem kísérletezni, hogy dallamot adjak neki.
2: And then something more with it, so you can hear and see what you think.
0: Úgyhogy most meghallgathatjátok, meglátjátok, hogy mi lett belőle.
2: Sri Dipnaram Bhagwan ki jai. Sri Alakpuriji Mahadeva ki jai. Vishwa Guru Mamandaleshwar Paramhans Sri Swamishwaranandji Gurudeva.